kívánom szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

egy érzés a teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide jelkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama.

0: que c'est ses peines.
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaidnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek, akkor izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hadd kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha és senki őt nem, és a fiatal konzervgyárba

0: majd nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani.

a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek! Ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentett egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

és bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak, mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello, Zsófi! Boldog szülinapod. Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Sasi, tartanod a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: látdobbán nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Ez, mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Na figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljesen arja volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne.

0: most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
1: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adjon, de ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a gitár.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült, súlyos voltam, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, hát ez jó, ha meg lenne, nem én magam, s megpökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Esther!

Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjünk sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

municipal. APTC.

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: succès, Ben.
1: Tudjátok, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: az, vagy volt?
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
0: úgy?
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát bevek, belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Nagy gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrémből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai strălui un cărășen din Cesare Gergă. Hatul la Dubucna, Roite Gangabu. Gitaro, Kis Palondras.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

0: Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabbul megy, mint nekünk. Hey!

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes darab.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

Ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quis para András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtödik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?
1: Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mayer talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, ezt köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobban. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk!

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemez minőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Szevasztó! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

in Spa a Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2 fá, 1-2 há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem be.

Toquei bem e te tem. Choc, choc e gan, choc, choc e escorto. E se lá e no is, veras ferro. Tati o is, volta me ha. Vem o le bicó, ó stila gdeuse. Bara li, briga me gó. Chamba chute, na vi potó. E o te samba, na cama e mostro. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terült, súlyos voltam, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem tudom, ha meg lenne, nem én magam, s ne spökölődnék. Elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó halott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy azt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

nektek az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk, hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom, tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye bazzeg, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget, és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Fazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardilesszel szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen! Mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott, és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: vég lesz, és az,
1: vagy volt.
0: Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet
1: úgy.
0: Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Vagy jött volna emberek. Inkább
0: 2012, vagy 2018, vagy 2023,

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodok nap olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt át, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ögön lángol, leverem a

kuharakat fogtak tréfákon nevette. És amikor egy érzése teröszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Most a könnyű kült
1: változik.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021. februárjában.

0: Naponta a többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerítés van.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Egy, két, ha, egy!

0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő. Erről szól ez a szám.
1: Stráda Rádió. Most és mindörökké.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfon.hu.

bogarak, a hangyák, a bőrönkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgette, én meg mint egy klipben.

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.
1: Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu.

0: Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant akkor.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

És amikor egy érzés a teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, a testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

Guillermo! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyámá, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti.

0: Que si c'est Ben.
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izglok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy mint te, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

kapukot nyitj, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba. És hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.
1: A műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: The best music channel.
3: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
4: Jó reggelt, drága aranyfűneim, mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon kellemetes, jó hangulatot, jó szórakozást, meg minden egyéb más, ezt eresztjétek el, tudjátok, nagyon jól, nem szoktam sokat dumálni, levegőt sem veszek. Egyszer és gyorsan elmondom, hogy örülök, hogy itt vagytok a mai nap, és mint mindig borzasztóan rendhagyó lesz. Ez vonatkozik a meghívott vendégemre, mert az imént azt mondta a Spot, hogy Tóth Zoli lesz benne. De nem csak én leszek, hanem van, és itt ül velem szemben a mai vendégem. Általán megkockáztatom azt is, hogyha nem is nagyon-nagyon-nagyon szoros jó barátom, de azért már eleget találkozunk ahhoz, hogy megkockáztatom egyszer, mint azért, mert mint ember is közel áll hozzám, ezt most az udvarlást befejeztük, úgyhogy nem. De még mielőtt befejezem a szöveget, gyorsan akkor elmondom, velem szemben ül Pozsonyi Zoltán, alias Kizolti, szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és téged is!
4: No, mint mindenki, aki nem túl sűrűn áll, vagy ül a mikrofonnal szembe, azoknak az első másodperc egy picit úgy szoktam mondani, hogy necces. Milyen?
5: Feszült.
4: Feszült. Igen, megbeszéltük, hogy csak te nem tudod egyébként, sok mindenről beszéltünk adás előtt, de azt is elmondom nektek, hogy, vagy neked, hallgatok már tudják, hogy nem véletlen Troll Zoli nevem. Nem szoktam fikázni senkit, ha igen, akkor az a tisztesség és a becsület és a sértegetés határaim belül. De mindig mindenkinek elmondom, hogy gyerekek, ez pár másodperc, és el fog tűnni az a fajta feszültség, amiről te most beszéltél, és ezt általában azzal szoktam feloldani vagy megoldani, hogy így és rögtön az elején, hogy hallod, hogy hogy indult ez a program, hallják a kedves hallgatók, és rögtön egy feszültségoldó. Na jó, drága aranyfüleim, a mai napon Kizati jó voltából, Zoli jó voltából, zene, nem, hanem a sportról lesz szó, nem kicsit, nem keveset, lesz pozitív, lesz negatív, mint mindig, addig.

0: Strada Radio. Strada Radio, a legjobb zenék hullámhosszán.
1: Jó dalok a világ négy sarkából.
2: Zenei csemegék, izgalmas dalok váltják egymást.
1: Nagyszerű dalok minden stílusból.

0: Fiatalos Rádió, nem csak a fiataloknak.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Strada Rádió, okostelefonon, tabletten.

0: Kedves drága hallgatók és mindenki a boogie-woogie, let's get it hard, funky, és a party után már csak a beszélgetés következik. Most már igenis valójában kezdjük el. Hát nagyon bízom benne, hogy számodra is egy kicsit olyan feloldottál, ha nem is testben, de lélekben bizonyos. Szereted az ilyen zenét egyébként? Milyen zenét szeretsz?
1: Minden erő vagyok.
0: De nem, mégis milyen zenét szeretsz? Tehát, hogy konkrétan amire elmész bulizni, és erre szeretnél bulizni. Mondd meg nekünk most.
1: Nem tudom konkrétan, mert minden zenét szeretek, ami dallamos, amikor olyan hangulatom van, akkor kicsit keményebb zene, mulatos zenét is szeretek.
0: Igen. Hát az, na, ez ami nálunk nincs, ezt a hallgatók
1: nem tudják. Azért mondtam, mert hiányzik, csak éppenséggel a jó zenét nem vettem meg, lehet akár komoly zenét.
0: Hát csak azért gyorsan hozzáteszem, hogy a rádió hallgatók, a törzs hallgatók tudják nagyon jól. Nem nagyon szoktunk, sőt, egyáltalán nem politizálunk, ezt kihagyjuk, mert...
1: Ennek örülök.
0: Igen, hát nem vagyok arról meggyőződve, előzetes beszélgetéseink alkalmával elhangzott részedről, és a te történetedben fellelhető egy-két olyan momentum, ami bizonyos szempontból, de szoros kapcsolatban van a politikában, függetlenül, hogy szerintem már nem is nagyon van olyan dolog, amiben ne lenne politika.
1: Hát sajnos, igen.
0: Igen.
1: A szomorú az, hogy ez a sportba is beleitta magát.
0: Igen. Akkor itt most rögtön örülök, hogy ezt mondtad, mert a hallgatókat beavatjuk. Túl azon, hogy elmondtam hallgatóknak, meg bemutatkoztam, Pozsonyi Zoli és Kizotti. Biztos vagy benne, sajnos, reméljük, hogy egyre többen fogják tudni, hogy mit is takar ez a Kizotti név. Mivel foglalkozol, miért ezt a nevet adtad annak a minden elmondott, te fogod elmondani, hogy milyen tevékenységet folytatsz, és ez az ominózus Kizotti név mikortól származtatható, és mit takar?
1: Hát a Kizotti név az eleve ott kezdődik, hogy ugye kitaláltam, hogy olyan sportszermárkát szeretnék gyártani, forgalmazni a magyar sportolók első sorban részére, illetve a...
0: Sokszor bele fogok szólni, nem azért, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert bunkó vagyok. De sokszor...
1: Neked elnézem. De,
0: köszönöm szépen. Ezt azért mondom, mert azt elfelejtettem mondani, illetve most az első mondatait közé be kellett volna tenni, hogy te magad is aktív sportoló voltál. Tehát nem véletlen volt az az ötlet, hogy sportszereket szeretnél gyártani. Igen. Kézzel, Handarbeit, hogy mondja német. Tehát nem véletlen, mert valószínű, hogy nem voltál megelégedve azokkal a termékekkel, amit te magad is használtál. Vagy valaki biztos, hát nyilván valaki volt, de ezt majd elmondod. Tehát te magad is voltál sportoló, és hogy kezdted ezt a dolgot? Mit sportoltál, milyen eredményeken keresztül jutottál el ide?
1: Hát én 7 évesen kezdtem el sportolni a Ferencvárosba, a birkózó szakosztályba, egészen 21 éves koromig, 88-ig, ahol egy sérülés miatt abba kellett hagynom. Végigjártam a ranglétát, szint minden korosztályban országos bajnokságot, országos versenyt nyertem, ifi válogatottságig eljutottam, és utána sajnos módon jött egy sérülés, ami a pályafutásomat ketté szakította, utána a civil életbe helyezkedtem el.
0: Ez a sport, pontosabban ez a sérülés, ez mi volt konkrétan?
1: Ez egy két csigolyi szakadás, 4-es, 5-ös, 6-os, egyik csigolyám átszakadt,
0: az
1: és ez egy olyan mérben befolyásolta akkor.
0: Ez a verseny közben, vagy?
1: Ez egy versenyedzés, nem lett kipihenve, és ráedzettem, és...
0: Akkor ez azt jelenti a számomra, az én olvasatomban, és azért a hallgatók tudják, tehát neked azért még erről nem beszéltünk, mondom, a sértegetés határain belül szoktam mondani, akkor te is olyan bolond vagy, mint én, mert csinálsz valami, amit csinálod, és akkor még azt jelenti, hogy még rá tudsz tenni valamit, de ott már meg kéne állni.
1: Hát tehát... sőt, olyan bolond vagyok, hogy még veteránom mindig szinte edzés nélkül elindulok.
0: Tehát... Akkor ezt a bolondot nem akarom egy H betűvel kezdődőre, jó, akkor még mondjuk, hát ez nem egy titok, szóval tényleg, jó, maradjunk a bolondnál. Jó, tehát ott tartottunk, hogy akkor ez adta, gondolom, az ötletet, hogy nem volt megfelelő számodra, ami ott van, és létrehoztad a
1: Kizotti sportszermárkát, ami mindenki azt hiszi, egy olasz márka, ez egy ekte magyar márka, mégpedig a Kitty és a Zoli névből rakott össze a lányom Kitty, én Zoli, és a Kitty közébe raktam az ót, és ebből lett a Kizotti.
0: Ez olyan, mint nekem a teljes nevem Tóth József Zoltán, és egy haverom ezt csinált egy plakátot, és odaírta, hogy DJ Tojózó. Tóth József Zoltán, mondtam erezzel. Na igen, parancsolj.
1: Érdekes, hogy abban az időben, amikor versenyeztem, meg voltunk elégedve a sportszerekkel. Nem azt mondom, hogy minőségileg önök voltak, mint a mostaniak, abban is persze van több kategória, van a silány, a közepes, meg a prémium minőség, de egy 10 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy ezt meg szeretném valósítani, ez igazából 2020-ban valósítottam meg, akkor is egyeztettem be a márkavédjegyet, akkor kezdtem el gyártani a sportruházatot, mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy sem fazonokban, színekben úgy elment a sportruházatnak a divat irányába, a rossz irányba, teszem hozzá én véleményem szerint.
0: Magyarul nem funkcionális.
1: Nem funkcionális, hanem divat lett. És egyes, mint a birkózás, vagy a nehéz atlétikai sportágakban, igenis az ott funkcionális ruhák, tehát ott rugalmasnak, anyagban, mindenben olyannak kell lenni, ami kényelmes és komfortérzetet ad. A másik pedig az, hogy nagyon zavart, hogy elkezdett egy olyan irányba menni a sportra az öltöztetésen, hogy csapatok már nem a saját színeikben öltözködtek, hanem épp amit éppen olcsón a piacról meg tudtak vásárolni. Engem például az mai napig kivondoltam felháborút, hogy egy nem mondok csapatot, de hát mindenki tudja, ki tévét néz, hogy amikor egy nemzeti válogatott, nemzeti válogatott fekete melegítőbe kivonul a pályára, úgyhogy csak a címer van rajta.
0: Tehát ez, ebben igazad van. Sőt, az értelem és a tekintély és a tisztelet, ezek a dolgok, amelyek hiányoznak napjainkban, dolgok elől, mellől, vagy nem tudom, hogy mondjam, hirtelen, és a hagyományt nem őrzik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert nagyon bolondul néznek, amíg zöldbe mennek az újpesti szurkolók.
1: Pontosan.
0: Hát az mi lehetetlen.
1: Hát ott is már csak most az Újpestről, ott még hagyjál, ugye, mert azért ott még a többnyire a maradtak a nagy sötétkék, lila, egyebek, de ott is ugye, szürke, de vannak olyan csapatok, amit teljesen, mondjuk a narancssárgába kimegy olyan csapat, akinek köze nincsen hozzá például. Szívük joguk, csak éppenséggel én úgy gondolom, hogy azért régen az megvolt, hogyha van egy csapat, piros-fehér, zöld-fehér, kék-fehér, vagy piros-kék, akkor ott minden az volt. A melegítő, a lábszár, hát a nyilván. Sportszár, a kabát, a táska. Most már ez össze-vissza minden. És én ezt szerettem volna megvalósítani, ami hogy egy csapat az úgy jelenje meg egységesen, hogy annak minden egységes. A törőközőtől az okig, minden. És ezt helyek közel sikerült megvalósítani.
0: A mezeket, amelyeket ti kézzel, és ez nagyon fontos, ugye kézzel gyárt a dolog, tehát nem az, mint...
1: Hát gyártatjuk, de Magyarországon, magyar oldalakban, alapanyagokból. Igen.
0: Tehát nem Kínába mentetek?
1: Mi nem úgy csináljuk, nem címkézzünk, mi nem visszük el valódákba, hogy ezt csináltam, hanem ezt mi nem is, épp ezért nem is olcsó, és épp ezért sok volt a veszteségünk is, de úgy gondoltam, hogy a piacra, hogy oda tudjunk valamilyen szinten kerülni, ezt be kell vállalni. Ezt az áldozatot, és...
0: Gyakorlatilag nem konfekciók vagytok.
1: Nem konfekciók, és bármikor tudunk változtatni a fazonon, az anyag összetételén, a dizájnon, tehát nem egy sémát képviselünk.
0: Itt egy pillanatra megszakítjuk a sorozatot, mármint a beszédet, mely már most ebben a pillanatban a röpke pár másodperc, amit beszéltél, már négy olyan dolgot megjegyeztem, ha el nem felejtem, mire újra folytatjuk a beszélgetést, ami nagyon-nagyon fontos lehet a folytatásban a mi beszélgetésünkben és a te további életedben.

0: ez megint egy ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádióban. A zene mindenkié.
2: Csak a legjobb dalok elég jók.

0: MC Hammer és Dr. Alban anno valamikor és folyamatosan azt mondta, hogy it's my life. Egyfajta feldolgozás is ilyen, igen, aki nem vette volna észre, azok figyeljék meg a slágerlistek írnalába, egyre többet és egyre sok, hát azt nem mondom, hogy mind, de egyre több is szólnak a szoros értelemben, egyre több olyan zene lát napvilágot, amely egyfajta feldolgozáson esett keresztül. MC Hammer és az It's My Life, valamint a Dr. Alban zenéje, ha azt mondom nektek, hogy ez egy feldolgozás volt, akkor legalább ugyanolyan témakörrel folytatjuk a programot, pontosabban a beszélgetést Pozsonyi Zolival, a Kizotti főnökével, ha lehet. Nem, te vagy a főnök.
1: Márka tulajdon.
0: Nem, a feleséged a főnök.
1: Nem.
0: Nincs? Nem. Jó, hát mindig azt mondják, hogy minden férfi mögött ott áll egy...
1: Ez igaz.
0: Erre gondoltam én, semmi másra
1: gondoltam. A márka tulajdonosa vagyok a Kizotti.
0: Hát ez speciál, én már tudtam, még nem beszéltünk róla. Én arra gondoltam, és egyébként neked is mondtam, hogy mindig szoktam trollkodni, aki tudja, aki nem, azoknak mondom, sértegetés határain belül. De nem ez a beszélgetési témánk a mai napon, hanem ott tartottunk, ahol már feldolgozás, hogy nem feldolgozott anyagokat dolgoztak ti sem. A ti sportszereitek, a ti termékeitek, azok egy egyedileg megtervezett, tehát amit az előbb mondtál, és ez volt a lényeg, amikor méretekről beszéltél, hogy nem csak méretre tervezitek, illetve gyártjátok le valamilyen csapatnak. Mondjuk, nem tudok, mondok egy példát, mondjuk a Sarki Pingpong Egyesületnek, hiszen ott van ilyen, meg olyan méretű férfi, hölgy, nő, gyerek, stb. És akkor azoknak, ha ők megrendelik nyilván, persze pénzért, akkor ti leveszitek a méretet. És itt van a kérdés számomra felét, hogy ahhoz egy egyedi dizájnt is adtok, vagy ti tervezitek meg, hogy az hogy fog kinézni, hol legyen a logó, vagy ők mondják meg?
1: Van egy eset, akinek megszabja, hogy hol legyen a logó, mekkora legyen a logó, a címer, mekkora, milyen felirat legyen, látja, mire ez meg van szabva, átküldik ezt nekünk egy mintába. Általában a fazont, mondjuk, hogy milyen fazont tudunk biztosítani.
0: De hogyha ti mondjátok meg, hiszen ti tudjátok, hogy mi az, ami ahhoz a, tudod, hogy ahhoz a sportákhoz mi az, ami megfelelő?
1: Igen, de hogyha az, hogy esetleg valami változtatom, hogy mondjuk most mondok egy példát, ne legyen cipzár ha a melegítő alsó hát szárba, akkor nem lesz cipzár. És nyilván a színkombinációt beszéljük meg, hogy milyen, mondjuk most beszéljünk egy piros-fehér színről, hogy mi legyen piros, mi legyen fehér, hol legyen az a betét, de az a lényeg, hogy ebben a kétféle színből áll a melegítő, a póló, a nadrág és az egyéb kiegészítők.
0: Mely olyan sportág van, amihez szerintem azt fogod mondani, de ilyen nincs. Melyik az, amihez nem tudnátok hozzányúlni, pontosan nem tudnátok benne segíteni? Például gondolok itt még a síelőkre.
1: Na, azt is meg tudjuk oldani, csak az egy külön varoda, és ez egy külön...
0: A kicsit drágább lesz.
1: Az drágább, így van.
0: Hát ez még nem véletlen, én télen voltam Tirolba, és 2300 méterre magasan dolgoztam. Nem titkoltan, 3 hosszú alsó volt rajtam, plusz melegítő nadrág, arra meg még egy farmer, tehát 5 réteg volt, és ugyanúgy megfagytam. És akkor jöttek a többiek ott, meg a főnökség, hogy hát miért nem öltözöl fel rendesen? Mondom, mire gondoltok? Hogy csak sínadrágban lehet. Lementem a faluba, 150-200 eurónak kezdődtek a teljesen hagyomány.
1: Gyártottunk egyedi kabátot is, tehát vékonyabbat, vastagabbat is, azt ugyanúgy meg lehet nadrágot is hozzá, tulajdonképpen arra is alkalmas, olyan anyagból gyártottuk, de az egy speciális dolog, árban is, gyártásban is, és hát igazából ott megvannak azok a márkák, ahol amik ezeket már vásárolják, az egy szűkebb réteg.
0: Most elvonatkoztatva a síelőktől, mert csak egy spontán kérdés volt, melyek azok a csapatok, melyek azok a sportágak, akkor inkább így mondom, sportágon belül, tehát melyes sportágakat szeretitek a legjobban támogatni, nyilván számodra a birkózás áll legközelebb, de azon belül milyen csapatokat, kik azok, akik már a ti ruháitokban
1: küzdenek? Birkózás, a szumosok, kézilabda, futball, tulajdonképpen minden sportágnak meg tudjuk...
0: Okay, azon belül mely csapatok büszkélkedhetnek arra, hogy azzal, hogy a ti sportszereteket hordják?
1: Hát remélem, hogy büszkék rá, vagy büszkék voltak rá. Kezdem, ami a magasra emelt a lécet, a magyar birkózó válogatott utánpótlásának gyártottuk a melegítőket.
0: Miért mondod múlt időben?
1: Hát véletlenül, nem mi gyártjuk őket.
0: Miért nem?
1: Hát történt egy-két évvel ezelőtt egy olyan esemény, amiben egy úgy gondolom, hogy, és nem úgy gondolom, hanem minden egyéb tényezőt figyelmével egy méltatlan helyzetbe kerültünk egy lejáratásba, és ráadásul nem sportszerruhába, hanem egy sporthoz tartozó tevékenység miatt.
0: Én azt gondolom, hogy most egy olyan tökéletlen, spontán olyan témához jutottunk, amely megérint téged sokat a jobban, mint kellene, úgyhogy én azt gondolom, és azt mondom pontosabban, hogy akkor most itt szedjük össze a gondolatokat, egy darab zenét lejátszunk, és akkor nagyon-nagyon komoly témában, és ez már tényleg nem egyik annyira pozitív, inkább negatív dolog, de beszéljünk róla. Úgyhogy légy szíves, szedd össze a gondolataidat, meg én is, és egymás hajába hajolunk.
2: Vigyél messze, május, vezess a nap felé, szélvédőn a lábam, kezembe sardonna.
0: Drágáim, belebeszélek, a zenében nem illik.
2: Göndörfürtű fák,
0: Péter Fibori,
2: szél csak lehele,
0: hajolja hajamba, csak másképpen. A lányok

0: Can I help you?
1: Yes, please play the music.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5. The best music channel.
3: It's the final countdown.
2: 4, 3, 2, 1.
4: Internet radio.
5: Et oui, à bien une salle.
4: Q Music Now. Internet radio.
0: A Spot bejátszás azt mondta, hogy Music Internet Radio, tehát ez zenés internetes rádió vagyunk, www.stradaradio.hu oldalon jártok. Hú, de jó, ilyen szoktam volt mondani, és mindig és mindenkoron hozzáteszem, ez egy baromság. Ha itt vagytok, akkor nyilván minek mondom, mert tudjátok, hogy hova kell jönni. Ha nem vagytok itt, akkor úgyse halljátok, amit mondok, ergo minek mondom. Viszont azt tudom mondani nektek, hogy a mai napon sport tevékenységgel kapcsolatos dolgaink vannak, a Kizotti manufakturális, erre odafigyeltem, manufakturális cég vezetője, tulajdonosa, feltalálója, ha lehet ez így mondani, Pozsony Zoli a barátom is, erre odafigyeltem, manufakturális cég vezetője, tulajdonosa, feltalálója, ha lehet ez így mondani, Pozsony Zoli a barátom, a mai vendégünk, és

0: Hogy egy olyan méltatlan helyzetbe és egy lejáratásba keveredtünk bele, ami úgy gondolom, hogy mielőtt a tevékenységünket és a munkásságunkat megtépázta, és amivel minket megvádoltak, amiről nem szeretnék beszélni, az teljes mértékben egyrészt nem igaz, másrészt pedig az, hogy az igazság véleményének a lehetőségét sem hagyták meg, hanem azonnal a tudtunk nélkül egy olyan lejárató kampányt jutottak az interneten, a szövetségeknél, mindenhol, hogy ott megtorpantunk egy...
1: Bizalmatlanok lettek veletek szemben, magyarul.
0: Hát nem is, én nem azt mondom, bizalmatlanok lettek, hanem
1: hát hatott.
0: Nem akartak konfrontálni egy olyan helyzetbe nyilván, mert azt elmondhatom, hogy a viszony nem romlott meg senkivel se, csak mivel, hogy ez a helyzet előállt, így diszkréten és
1: udvariasan,
0: hogy szüneteltessük ezt a kapcsolatot, mondjuk föl a közös megegyezéssel a szerződéseket, stb. És úgy most már az elmúlt távlatában, hogy nem tudok indulat nélkül beszélni róla, de én úgy gondolom, hogy igazából azt, amit ők megfogalmaztak ellenünk, vádoskodást, ez csak egy kitalált sztori, itt más volt a háttérben, de ez ki fog majd derülni nyilván több oknál fogva, mert vannak olyan dolgok, amiről még nem beszéltem, nem is fogok beszélni, csak hogyha már eljön az ideje.
1: Magyarul ez azt jelenti, hogy valakik, vagy valakik, nem tudom, és nem is érint a dolog, megirigyelték a ti munkásságotokat, az eredményeiteket, és hát gyakorlatilag látták, hogy ebben van egyfajta uram, bocsánat, ki kell ejteni a szánkon, egy kis biznisz is. Ezek után magyar jó tulajdonsághoz mérten a más hátán akarnak fölmászni valahol.
0: Hát figyelj, lehet, hogy ez is benne volt, ezt így nem állítanám, de az...
1: Vagy ki akartak túlni.
0: Az mindenképpen ez is benne lehet, de maga az a helyzet, hogy csak egy példát mondok neked, te elmész vásárolni az autószalonba egy autót, kifizetsz
1: X forintot,
0: de még az autót nem tudod átvenni, mert csak jövő hónapban lesz, de te megvádod az autószalont, hogy ellopták a pénzedet, és nem akarják odaadni az autódat. Körülbelül ez történt velünk is, csak más tevékenységben, amiről most nem szeretnék beszélni.
1: Nyilván ez egy tipikus magyar mentalitás, mindahogyan egyébként azt igaz, mondják, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, anélkül, hogy ehhez hozzá lehetne tenni bármit is, hogyha ilyen probléma van, az volna igazán korrekt, hogy addig senki semmi ilyen fajtaféle kvázi lejárató kampány nem indítan, amíg a dolgok ki nem derülnek.
0: Ugye, minket meg se kerestek, fel se szólítottak semmire, nem kerestik a kommunikációt, akkor kezdődött el a kommunikáció egyszer-kétszer, amikor már megcsinálták ezt a lejáratást, illetve feljelentéseket, meg egyebeket. Tehát én ezt majd az élet megoldja,
1: hát én
0: nagyon igazságot fog szolgáltatni, ha a jog nem is, de az élet azt igazat fogja.
1: Én most egy picit elfogult leszek, ezt most a hallgatóknak mondom, már csak azért is, mert bár hiszitek, nem hiszitek, lényegtelen. Semmilyen részleteket erről nem tudok, de ismervén téged annyira merem állítani és tudnék odállni mellét, hogy biztos vagy benne, hogy nektek van igazatok, vagy neked, vagy nektek, mert a tapasztalat nem az bizonyítja, és nem volt, eleve nem volt rá szükségetek, tehát ha valaki úgy tud hátba támadni, ezt csak úgy globálisan mondom, minden különösebb tudás nélkül, ez csak a tapasztalati szinten, hogy, és ez jelzi, hogy nem voltak neki konkrétumok, nem voltak kezében olyan érdemleges dolog, amivel egyébként nyíltan meg tudott volna benneteket bármiért is bántani, mert elindult hátulról, és alátámasztotta az ő hazugságait, vagy bármit, azzal, hogy majd magához vonz, tiszta politika, magához vonz embereket, elhitetik azokkal az emberekkel, hogy ti ezt vagy azt vagy amazt csináltatok, majd nem csináltátok, és ezzel már egyfajta pozícióba kerülnek, majd a későbbi.
0: Hát,
1: reméljük, hogy nem
0: így. A másik az, Zoli, hogy Magyarországon sajnos nincsen következménye annak, amikor valaki egy szerződés bele van írva, hogy titoktartási kötelezettséggel bír büntető tudatában, és úgy átlépik, megszegik, hogy nincs következménye. Ha itt lenne következménye ennek, vagy lett volna,
1: az egész
0: vagy
1: az
0: van,
1: egész politika erről
0: itt már Tehát ők ezeket a dolgokat szedték meg, és elébe mentek olyan dolgoknak, ami még meg

0: se történt, de ők megtörténtként apostrolálták ezt az egész történetet. Ezt próbáljuk ott a túl lenni, megviselt minket, mert azért egy felívelő és egy olyan céget tettek tönkre, egy olyan tulajdonossal, hát volt még... a páromat, aki egészségileg is ráment világéletébe, egy erkölcsileg is becsületes olyan szakmában is dolgozik, ami nem volt. Azt meg még hozzáteszem, hogy mielőtt azért letettünk az asztalra, amit te is tudod, táborokat csináltunk, igen, jelen is voltál, meszponzorai voltunk csapatnak, erről. Mi előre soha nem vettünk el pénzt csapatoktól, hanem mindig utólag fizették, ha kifizették, vagy teljes árat, vagy csak későn, vagy
1: erről ez is mindegy. Erről majd fogunk külön beszélni egy következő zenei blokk után, már csak azért is, mert és örülök, hogy te mondtad, mert nekem nem azt, hogy nem jutott eszembe, hanem későbbiekre tettem volna ezt a témakört, mert nekem közvetlen érintett vagyok a ti dolgaitokban, hiszen valamikor igen, voltunk együtt a táborban, majd erről fogunk a későbbiekben, illetve a zene után beszélni. Hát már csak az is, az egy kicsit az ember megpróbálja oldani a hangulatot, azt a fajta, hát látom rajtad, és hát ez nem véletlen sajnos, hogy ilyen sztorik vannak. A halálra ítéltnek is az utolsó szójogán megadják, lehet, hogy nem bocsájtanak meg neki, de legalább megadják a lehetőséget, megmagyarázza, hogy miért van. És hogy egy gyilkosnak, hát, egy rohadéknak, bárkinek ezt megadatti, akkor egy szimpla olyan cégnek, embernek, akik tettek le előtte az asztalra valamit, akkor miért nem először azt, és utána ítélkezzenek? Tehát ez egy szinte érthetetlen. Jó, ilyenkor mondanám azt...
0: És ennek a visszajutója az, hogyha bárki beüti a Kizotti nevet, a negatívumok, a mocskolódások egyből lejönnek, de eleve mi ebben nem akartunk beleállni.
1: Ez a social médiának megvan az előnye, hogy ebbe az emberek büntetlenül bármikor bárki, igen, bármit csinál. Igen. Ez nem normális.
0: De jó, ennek mi megtettük a jogi lépéseket, ki fogjuk várni ennek a végét.
1: De attól még idő telik el, és ez nektek hátrányra.
0: Ez így van. Mi rengeteg szerződéstől elestünk, pályázattól elengedtünk. Tehát olyan anyagi lehetőségek előtt álltunk, hogy ahogy mondtad, ez is nekünk nem volt szükségünk arra a pénzre. Ennek a többszörösét támogatásként kifizettük előtte csapatoknak, készpénzben, támogatásban, sportruházatban, tehát nem ezt a nagyságrend, de
1: én ezt a többszörös nagyságrend. Alá fogom tudni támasztani, de ténylegesen oldva a feszültséget. Mondanám azt, hogyha most hétvég lenne, hogy bár én tudják, a hallgatók, én nem iszom, nem dohányzom, nem semmit.
0: Hát attól még én nekem hozhatsz
1: egy pohárra. Egy jégdupla viszkivel. Így még úgy sem itt áll.
0: Így meg nem.

0: Azt mondja a szakma és a műsorvezetés szakma krémje nagyjai, amikor énekel valaki, akkor a szövegre nem illik rábeszélni, de most pusztán azért teszem mindezt, mert hogyha valaki nem ismerte volna fel, Charlie Jég dupla viszkivel, és akkor mondom néked is. Picit megszakítva a zenét, mert igazán nem a zene játsza most ma a főszerepet. Mennyire tudod értékelni, ez egy teljesen más témakör pár másodpercig. Feldolgozásokat, mennyire szereted, mennyire érzed ezt legalább olyan jónak, vagy rosszabb, mint az eredeti? Neked?
1: Ha jó a dallam ma is jó, egy többszöri hangzás után úgy, hogy meghallgatom, mint az eredeti. Sőt, van olyan, ami, ne kérdezi tőlem zenei számokat, mert mindegyik itt hallásra tudom, de névről nem fogom megmondani, de valamivel jobban tetszik a feldolgozás, mint az eredeti.
0: Van olyan, hát egyébként erre mondják azt, hogy az igazán jó zenét egyszerűen nem lehet elrontani. Oké, van még ebben egy pár másod, persze mindjárt.

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Valamint Posodin Zoli, a Kizotti tulajdonosa. Nem azt mondom, hogy mindig az jön a szám, hogy feltalálója. Kitalálója. Oké. Az előbb egy kicsit szomorú témát boncolgattunk, és akkor úgy gondolom, hogy talán egy mondattal próbáld meg összefoglalni azt a samanyú helyzetet, amiben ti kerültetek. Már csak azért is, mert az, hogy érdemtelenül, azt nyilván én merem állítani. A tudás hiányában is. Az emberek napjainkban hajlamosak arra, hogy érzelmi alapokon próbálnak motiválni, motiváltá válni, vagy tudnak úgy kapcsolatot teremteni, hogy ez az ember nekem szimpatikus, dur, akkor elhiszek neki mindent. Ez nekem nem szimpatikus, nem hiszek el neki semmit. Lehet, hogy pont fordítva van. De a mi esetünkben, és mint a nem tegnap is, amelyik egymás igaz, mondottam az elején, nem vagyunk igazán szoros barátságban, hogy miért ez most lényegtelen. Viszont az eddigi tapasztalatok... Hát a távolság.
2: Messzire költöztél.
1: Hát meg ráadásul én is csajozok, te is csajozol, mindenki. De jó, neked friss csajod, nekem már nincs, csak mondom a hallgatóknak, szingli lettem. Na jó, eresszük el. Szóval volt közös élményeink, és azokból egyetlen egyszer sem merem azt mondani, hogy csak a leghalványabb szikrája is ott lett volna, hogy valamit nem azért csinálsz, vagy nem azért csináltatok, vagy pont azért csak, mert nektek ebből marha jó lesz, és mindenki megy a francba. És itt gondolok arra, hogy az imént is említetted a zene előtt, elkezdtél róla beszélni, hogy támogattatok rendezvényeket, sportegyesületeket, adományoztatok, és ebben én konkrétan részt vettem, voltam veletek, és akkor most mondod te a velem.
2: Velembe, igen.
1: Ez egy
2: üdülő falu.
1: De nem akármilyen.
2: És nem akármilyen, az ország egyik legszebb üdülő faluja, ez 50 darab kisházzal,
1: faházzal, teljesen önellátó faházakról beszélünk.
2: Nem, ezek betonházak.
1: Nem úgy értem, bocsánat, tehát hogy felszerelve van.
2: Felszerelve, igen, ezek stúdiók, kisházak.
1: 50 darab.
2: 50
1: nem
2: darab.
1: Is hiszem, egyébként nem is hiszem, hogy az ország van-e még egy ilyen.
2: Nincs.
1: Szerintem
2: és
1: nincs.
2: Van mellé, mert a faház is van, amit említettél, igen, azért 2x10 személyes. Van egy nagy, most már wellness központ, mert egy sportcsarnok volt, amit mi megcsináltunk, úgyhogy ugye ott voltak a birkozó edzőtáborok, boxtábor, egyebek.
1: Szabad ne felejtsd, tudod. A boxtábor, hogy teszem, akkor, amikor én ott voltam veletek, akkor ez egy hosszú hétvége volt, és nagyon jó idő volt, hála Istennek, és egy komplett box ring lett a kint a réten a kertbe.
2: Hát nem csak ring, hanem ugye, ha emlékszel rá, az egy szerintem előtte se utána se csináltak ilyen sportnapot.
1: Szerintem nem.
2: Ahol a birkózók, cselgáncsoszók, karatésok, boxolók egy napon egy sportnapot tartottak. Igen. Meg voltak hívva jeles világbajnokok, olimpiai bajnokok, Balzsai Karcsi. A birkozók közül a Hegedűs Csaba volt, Csaba bácsi volt ott, a Kis Balázs birkozó világbajnok volt ott, boxolók közül a Balzsai Károly, tehát egy olyan nívós eseményt hoztunk önerőből.
1: Igen, ezt akartam
2: úgy, hogy közben ott a birkózók például a BVSZ előttem ott táboroztak például egy hétig nálunk, tehát ott egy komoly tábor élet volt.
1: Szeretném a hallgatóknak felhívni a figyelmét, hogy arról, amiről most beszélünk, az csak akkor lesz rentábilis és kvázi érdekfeszítő, hogyha beírjátok a Google-ba, hogy velem falu, és legyetek szívesek, keressetek rá erre a komplexumra, erre a létesítményre, mert olyan dolgokat fogtok látni, és nem csak a nagyságáról beszélek és a minőségéről, hanem amilyen hagyománytisztelő egyébként.
2: Ez a magyarságról szól.
1: Így
2: tehát
1: van.
2: Egy igazi magyar, egészen van egy csodálatos múzeum a területén, ahol egészen a magyarságnak a kezdetétől a mai napig.
1: Gyerekek, ha bementek, elindultok egy úton, és amikor már majdnem közel vagytok, és akkor elindultok befele, és ott végig totemoszlopok vannak. Magyar
2: kopják, így van,
1: kopják.
2: Meg vannak a
1: borzasztó. Elképesztően, mert jól néz ki minden. Igen, tehát egyszerűen itt nem csak arról van szó, hogy milyen energiát tett bele az építető, illetve milyen összeget, arra is beszéljünk, azt most hagyjuk, hanem az ötlet, a megvalósítás, és annyira jó közegbe kerültetek, hogy ott egy ilyen hagyománytisztelő, hagyományőrző helyszínen, egy gyönyörű környezetbe, ott oda jönnek a sportolók, és együtt tudnak lenni, igen, tudnak beszélni.
2: Ez a magyar alkukalja, tehát gyönyörű környezetben. Mi ezt 3 éven keresztül béreltük ezt a területet, ott tartottunk edzőtáborokat, sporttáborokat, egyébként.
1: Magyarul zsebben nyúltál.
2: Hát zsebbe, igen.
1: Nem
2: igen,
1: kicsit.
2: Igen. Tehát ezek iszonyatos költségek voltak, a többivel is, amit említettem, a támogatásokkal együtt. Amit én ezeket a pénzeket mi a családdal együtt építhettem volna házakat, házat belőle, luxus dolgokra, de teremteni szerettünk.
1: Már megbeszéltük az elején, bolond vagy.
2: Igen, teremteni szerettünk volna. Úgy gondoltam, minden két felel elég egy.
1: Mekkora létszám volt a legnagyobb ezen a sporttáborban, akik ott voltak.
2: 150 fő.
1: 150 fő. Ezeket etettétek, itattátok.
2: Igen, igen. És hát volt, aki mindig kedvezményesen, aki volt, tehát 50%, de volt, amikor teljes egészében például, igen. Az mondjuk nem volt 150, csak ilyen 30-40-50 fő, de most kiszámolod, azért naponta 20 ezerével 50 fő, és ott van egy hétig, azért az se kevés.
1: És hát eleven a helynek az adottságai az.
2: Igen.
1: Hát most elmész egy Nyamvat, és uram, bocsás, senki nem akarok megvan Balatonra, és 30-40 ezeret kifizette egy szaros, koszos, dzsuvás szobáért, mert nem tudsz máshova menni, vagy kifizeted, vagy nem. Tehát ahhoz viszonyítva ez egy luxus, ami ott van.
2: Igen, de ugyanezt a tábort Balatonparton, Lévfülöpön is megcsináltuk egy csodálatos vízparti helyen, kétszer is, háromszor is, tehát nem egyszer. Ott is pont ez miatt volt egyébként ebből adódóan konfliktus, de azon kívül mi sportruházatban is mindig többet adtunk, mint ami jár, hogy most ugye pont van egy ilyen zeneszám is. De hát ez a múlt, erre már csak mi emlékszünk.
1: Nem, ez nem emlék lesz, illetve egyelőre emlék, de azért tegyük hozzá, hogy nem emlék, mert még egyelőre a jelen is, ott vagytok a jelenben is, csak egy kicsit lehet azt mondani, hogy hát
2: átszabtuk most már a jövőnket abból a szempontból, és igazából ez a
1: lényeg. Bocsánat, megint beleszólok. Bocs. Gyerekek, hogyha bár akárki ebben a pillanatban, vagy az elmúlt 40 perc, már 40 percről beszélünk, észre sem vettem, ezzel a termékcsoporttal, ezzel a Hendárvájtal, ezzel a manufaktúra készítette dolgokkal szeretne megismerkedni, vagy kíváncsi rá, akkor nyilván fölmennek az oldalat, azt mondjuk.
2: Nem, az üzletünket mondjuk.
1: Az üzlet az a 5. kerület, Haris köz 3. Gyerekek, aki a belvárosban szeret sétálni, a Párizsi udvar mellettől, mit tudom, pár méterre vagytok, Haris köz 3, a kapuajban megtaláljátok a bemutató termet, és minden egyéb más meg tudtok egyébként a telefonjukon keresztül akár veled beszélni, vagy a marketingessel, és akkor nem csak ami ott van, mert ugye bementek, ott fogtok látni ilyen-olyan, amolyan termékeket, de ha nagyon szeretnétek, akkor megkeresitek őket személyesen, közvetlen, és akkor a méretetekre meg fogják oldani.
2: Az egyébként a közeljövőben egy nem webshop, hanem weboldal fog elindulni.
1: Hát elég szomorú, hogy még mindig nem nyitottatok el.
2: Hát pont az említett okok miatt, igen, ugye ezek igen. Is abban maradtak, akkor
1: háttérbe szorult,
2: így van. És mint mondtam, egy olyan irányt váltottunk, hogy idáig is azért ugye manufaktális jó termék látottunk, de most lépünk egy szintet, és egy teljesen prémium minőségű termékcsoportot csoporttal fogunk előjönni, ami az is nem lesz webshop, csak weboldal, ahol megnézhetik, viszont csak az üzletbe vásárolhatják meg.
1: Ennek kimondottan én azért örülök, mert gyűlölöm már azt a személy nélküli kontaktokat, amiket a napjaink, a social media, lásd TikTok és egyéb minden messenger, nem beszélgetnek emberek, nincs közvetlen kontakt, és ez nagyon jó, hogyha megadjátok a lehetőséget, nincs később, akkor problémájuk. Nincs az, hogy elküldöd, nem jó neki, se jöjjön oda, megtetszik neki, alapja.
2: Nagyon sok olyan céggel vagyok kapcsolatban, akik panaszkodnak, hogy naponta adnak 10-20-30 terméket, többi nap fele visszajön másnap.
1: Hát igen.
2: Vagy nem tetszik, vagy nem jó, vagy nem veszik át. Nem, aki ezt a terméket szeretni, kiválaszt és érdekli, bejön, megpróbálja, főpróbálja.
3: kifizeti.
1: Most, bocsánat, vizuális alkatok is, miközben mondtad, eszembe jutott, már nem véletlenül Trollzul a nevem, úgy eszembe jutott, hogy lenne egy csodálatos, szép, általam színekkel telirakott, és ez nem szivárványos LMBTQ-s nyolva jelenne, valami jó pofa dolog, és a hátulján ráírnak, hogy The Best DJ Trollzoli.
2: Rajzold meg, és megcsináljuk neked.
1: This is number one. Na jó, this is number five. Drágáim, a Mambo number five, a Mambo. Kínál emlékezni erre a dalra, a Lubeg, a zenéjére, meg a többiekre. Egyébként kevesen tudják, hogy Perez Prado is népi zenekar játszott ezt a dalomat régen, és most tessék figyelni. Ha talán ismételten ismerős, ezt ne csodálkozzál, a legnagyobb divat napjaim az Afro House zene irányzat, ebben a stílusban fog megszólalni az a bizonyos Mamba number 5. Na jól van, kezdjünk hozzá, egy kicsit lazítunk. Oldjuk a feszültséget, és nem sokára újra jövünk vissza Kizottival, illetve Pozsonyi Zolival együtt.

0: az első számú rádió.
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
3: Érezd magad jól! Érezd magad jól!
4: Amit egy zenéről tudni kell!
5: Ez a Crazy Hours! A mikrofon mögött Tóth Zoli! Tóth Zoli!
6: És még mindig immáron egy órája Puzsonyi Zoltán, a Kizoti tulajdonosa. És nagyon-nagyon érdekes dolgokról beszéltünk. Azért mondom, hogy érdekes, mert kívülállók számára nincs nagy jelentősége, mégsem annyira érdekes az, hogy napjainkban a jóléti társadalom ismérveként hogy tudnak emberek egyik a másikán átlépni, hogy tud belelépni az életébe, a vállalkozásába, kvázi hogy tud átgázolni rajta a saját érdekében. Lehet, hogy bolondságokat mondok, de az elmúlt utolsó 10 perc beszélgetésünk számomra az bizonyította, és látván téged, ahogyan erről beszéltél, hát sajnos ebben a pillanatban a hallgatók nem élőben, live-ban látnak minket, egyébként már megvan a technológiánk hozzá, még azt az egy dolgot kell tudnunk, vagy valami megoldani, mert a Facebook abban a pillanatban, mi is ismert zene szól, abban a pillanatban letít minket. A podcastek azért lettek relatív ismertek, mert ott nincs zene. Egymásra szemből két elmi csak beszélgetnek, de miután az én adásom, ez a Crazy Hours, ez zenés program, ezért én vagyok ebből a szempontból hátrányos helyzetben, mert kitehetném a live-ra, a Facebookra, de az első ismert zenénél letiltana a Facebook. Erre majd valami megoldás biztos, hogy ki fognak találni, az AI jó voltál, vagy bárhogyan. Na de vissza a feladóhoz, ahonnan elindultunk, illetve ahol tartottunk, és bizony a velem faluról beszéltünk, és arról, hogy milyen támogatást nyújtottatok, és nyújtasz mind a mai napig. És ez az, ami nem hátra szorítható, nem lehet ezen túllépni, hogy nem akarok X vagy Y céget megnevezni, de nagyon jól tisztában vagyok vele, és a hallgatóknak mondom. Akkor, amikor egy nagy cég, mondjuk ilyen milliárdos cégekről beszélünk, és akkor valakinek odadob 1 vagy 2 millió forintot, az ő ismertsége és az ő anyagi lehetőségéhez képest az egy semmi. Semmi. Aztán ott vagytok ti, akik nem milliárdokat termeltetek, nem annyit tudtatok haszonként elkönyvelni, és milliókat raktatok bele, és én mondom, én megéltem, tehát én vagyok az élő tanú arra, hogy az a ominózus velem falu, hogy zajlott, hogy volt, hogy smin. És még most is, amikor nem vagytok a helyzet magaslatán, itt gondolok a anyagiakról, de akkor két dolgot kérdezek tőled. Egy, mit érzel a tovább lépésnél? Mi az, amit úgy érzel, hogy ennek ellenére földhöz akarnak csapni, de lábra fogtok állni, és mi az, amitől nem fogsz szerintem eltántorodni. Látom rajtad, és tudom, hogy ugyanúgy továbbra is fogsz támogatni embereket, sporteseményeket, sportolókat, egyesületeket, amiről később fogunk is beszélni még a mai napon. De mi az a tovább lépés, amiben úgy látod, hogyha bármi történik, akkor is tovább fogsz tudni lépni?
7: Hát már is kezdtük ezen az úton a tevékenységünket, hogy igazából egy továbbfejlesszük, és egy olyan prémium terméket állítunk elő magas szinten, amiben a régi egészen a 60-70-es évektől az igazi sportruházat, tehát egy érzést szeretnénk egyrészt adni, közvetíteni a sportruházatainkkal, ami komfortos, visszahozza, régmutat, de jelent is, de praktikus is, és egyedi, ami nem fogja tudni, vagy nem fogja akárki megvenni, egyrészt az ára miatt sem, másik pedig az, hogy most már kétszer meg fogjuk nézni, hogy kit fogunk öltöztetni, milyen egyesületet, milyen csapatot, kit fogunk támogatni, hogyha a lehetőségeink még egyszer az életbe ezt olyan szinten megengedik. Tehát tanultunk ebből. Ez egy kemény tanulópénz volt minden tekintetben, és anyagilag, erkölcsileg, de úgy gondolom, hogy eltántorítani nem tudtak, és nem is fognak tudni.
6: Hát ha jól értelmeztem, akkor most egy egyfajta új dizájnt fogtok kitalálni, ami tulajdonképpen megint csak egyfajta egyedisége lesz a dolognak.
7: Igen, az, ami összefogja, egy kicsit benne lesz a múlt, jelen, jövő, tehát egy ilyen kicsit
6: nem lehetne, csak kérdezem tőled, mert azt szoktam mondani, hallgatok már tudják, hogy egy 10 percen belül nem a szexről szól egy adás, akkor az számomra...
7: Nem, már idősödünk már, mert csak beszélni tudunk róla lassan.
6: Nem csak arra gondoltam, hogy olyan mezd csinálni mondjuk egy tornászlánynak, hogy sokkal szellősebb legyen, átlátszó.
7: Igen. Az, ha már így a tornász, ez egy ugye tornász ruháról beszélsz, na most egy birkózó mezeket is gyártottunk, csináltunk.
6: De nem átlátszó.
7: Nem átlátszó, de átlátszóban is lehet, érdekes lenne. De nem átjönünk messze ez a tevékenység.
6: Az a tevékenység sem, amiről háttérben gonosz módon gondolunk most ebben a pillanatban. Jó, de hát ez nálad, ez ugye kizárt, mert neked párod van. Én viszont meg mindenek eljárok.
7: Neked azért még tudunk egyet csinálni, hogy tud reggálózni.
6: Hát bocsánat, muszáj mondom egy picit felhangosítani, hogy a hangosabb nevetésemet háttérbe szorítsam. No, az, ami a jövőre vonatkozik, és egy új terméket fogtok tudni, gyorsan mondjuk el még egyszer, tehát 5. kerület, Haris köz 3.
7: És 2-től 6-ig vagyunk.
6: 2-től 6-ig. Ez arra jó, hogyha valaki ezt a mai beszélgetést, ez a beszélgetés megérintette őt, és valóban szüksége van hasonló kaliberű ruházatra, akkor tényleg menjetek, nézzétek meg, és aztán vegyétek fel ő közvetlenül ebbe a kapcsolatot, méretre fogják tudni legyártani nektek mindazokat, amiket ti szeretnétek. Egyébként nagyon-nagyon érdekes, volt egy olyan piros szín, ami piros volt, én emlékszem, hogy bordó, és nagyon egyedi volt. Tehát abszolút, ha ránéztél, mást láttál, és mégis a trikolor ugrik be neked.
7: Hát ez pont, amiről beszélsz, ez a bordó válogatott nemzeti színű melegítő, igen, ami a 80-as években a magyar válogatottakat képviselte. És én azt sehol nem lehetett már megvenni, ezt elfelejtették, és én ezt hoztam vissza, ezt a bordó melegítőnek a divatját tulajdonképpen, ami volt plüssbe is, volt ilyen susogósba is, pamutba is, ezekben mi mind-mind gyártottunk és gyártunk a mai napig is.
6: Ugyanúgy. Mondanám, azaz kérdezném tőled, hogy egy-egy darab mennyibe kerül, ez azért lenne bolond és hülye kérdés, mert nyilván méretfüggő, színfüggő,
7: hát
6: stb.
7: A méret az nem annyira, de inkább fazon is színfüggő.
6: Igen. De én azt látom, bocsánat, tehát azt akartam mondani, hogy relatív, ez most azért mondom, relatív, nem vagytok olcsók, de közel sem vagytok olyan drágák, mint a márkák emblémájával, a nagy multicégek emblémájával ellátott, nevesítem, mondjuk egy Nike, stb. Közben meg Indonézia van beleírva, Made in China.
7: Meg Bangladesh.
6: Igen, tehát én nem is tudom elképzelni, hogy annyira elfajultak a dolgok, hogy azért, hogy az a nyomvat embléma ott van, akkor azért az jó. Miközben abszolút, de nem tudom elképzelni, hogy mindegyik valóban olyan minőség, mint mondjuk anno valamikor azokat is megcsinálták jól, mert azok is elindultak valahonnan, és aztán a nagyszámok törvényei alapján én hiszem azt, hogy a mennyiség a minőség rovására megy. Tehát, hogyha én most bemegyek egy klubba, és a magam dolgairól beszélek, és ott egy 100 fő van, sokat a hangulatosabb, családiasabb, közvetlenebb, a zenekar ott van, mint sem kimész, tegnap, ez mondjuk nem egyáltalán nem ide tartozik. Tegnap, hát szó szerint tegnap este a Puskás arénában, illetve a focipályán, Népstadionban, közismertem nevén, Pitbull koncert volt, elmentem, megadatott, hogy eljussak oda, bár szkeptikus voltam vele szemben, és sajnos be is igazolódott. 70 ezer fiatal, fekete nadrágba, fehér ingbe, egy kopasz műhajjal a fejükön, mert ugye egy az egyben lemásolják Pitbullt. Fölvettek egy olyan maszkot, hogy a hajuk eltakarja, olyan, mint a kopasz. Okay. Bajuszokat festetek a csajok, sminkel az szájukra, napszemüvegbe este 9-kor.
7: Ez Oli, beteg a világ.
6: De várjál, azt akartam kihozni belőle, hogy nem volt óriási felhajtás volt, szar volt a hangosítás, pedig a világ legprofibb hangrendszere ott van többek között. Rohadtul nem lehetett hallani például a cintányért a dobostól, egy majdnem, hogy egy fél playbacket nyomott végig a Pitbull. Szeretem a csávot, mert nagyon jó zenéi vannak, amit felvettek a stúdióba, és pont. És ebben is azt tudom kihozni, hogy amit felvettek a stúdióba, bemutattak embereknek, berobbant a pasi, Pitbull. Produktuma nincs élőben, mert szerintem nem. Nagyon jól ugrált. Rohadtul jól bírt a mennyiséget, nem fulladt ki. Tényleg, énekelni nem tud. Igaz, ő egy rapper, oké. Okay. De én egy kis klubba el tudom jobban képzelni, jobban érzem magamat, mint sem a nagy körítéssel oda tett valami. Óriási marketing van benne. Gondolok itt most rátok is, hogy a Nike, oké, okay, megcsinálta, most már nagyban gyárt, és én mindig jobban érezem magam egy olyan termékben, egy olyan ruhában, mint amit így gyártottak, mint mondjuk egy ilyen, nem tudom.
0: Na most Zoli, van olyan egyesület, aki már negyedik, ötödik éve használja a ruhánkat, és még mindig.
6: Nem szakadt el.
0: Még mindig ruha. És mindig van. És a másik, amit én ebbe akart szerettem a teremteni, és amiről még ugye nem mondtam, csak meg fogjuk válogatni, hogy a termékekről beszélsz. Vannak nagyon olcsó amit ugye nyilván egyesületek jobban meg tudnak maguknak, mert az a lényeg, hogy minél olcsóbban vásároljanak.
6: Igen.
0: De ezek a termékek azért olcsók, mert te ugyanazt a színösszetételt, ugyanazt a fazont, te mérőre nem tudod megvenni, mert vált egy modellt a nagy cég, és onnantól kezdve azt gyártják. Tehát az egyesület már nem tudja ugyanazt jövőre megrendelni, mint amit most te megrendelsz például idén.
6: Ez egy nagy igazság, és most nagyon nagy igazságot mondtál, nem is gondoltam soha, hogy ebből a szempontból is sokkal jobbak vagytok, mert ti folyamatosan le tudjátok gyártani.
0: 5 év múlva is, 10 év múlva is. Ha azt mondja, hogy 10 éve vettem ilyet, tehát így ugyanazt
6: ők a gyártósort átállítják.
0: Na ezt tegye meg, most kimondom, amit te beszéltél nekünk, menjél már be, ezt egy 10 évvel ezelőtti márkát vegyél már valahol, amit van egy 10 éves melegítőd.
6: Hát akkor kimegyek.
0: Vagy abban a színben, amilyen éppen te szeretnéd. Nem
6: akkor,
0: fogod tudni megvenni.
6: Akkor kimegyek a budaörsi piacra.
0: Hát lehet, igen, 10 éves használtat veszel.
6: látod,
0: igaz, hogy vonalkódos lesz, de...
6: Ja, ne legyél már ennyire kisforgát. Don't worry, be happy. Ezt mondta anno valamikor egy pasi. Ne légy ideges, inkább légy boldog, légy pozitív, és nézd a dolgoknak a jobbik oldalát, a dolog nem állt meg. Egy kicsit háttérbe szorultatok, egy kicsit lent vagytok, de hiszem, vallom, hogy ez vissza fog térni ugyanoda, ahol rég jártatok, vagy nem

0: Strada Radio, ahol tőig nyomhatod a hangerőt.
1: Don't worry, be happy. Ezt a dallamot játszották és énekelték egy picit más hangzással. Jó, hát azért kaptam egy üzenetet, és azért ha jót, természetesen a jónak örülök, a rosszat, az még nem is érdekel.
2: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a hangot. Hát valami 8 évvel ezelőtt egy barátomnak a kislánya üzent nekem Franciaországból, azt a standard rendszeresen használom, mert megzabálom őt.
2: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Don't hurry, be happy. Na jó.

0: ez még mindig a Crazy Horse Tóth Zolival.
1: Velem, valamint Pozsonyi Zolival, a Kizoti cég tulajdonosa, és a beszélgetésünk fő témája az egyes számú főszerep, a sportolóknak a támogatása, egyúttal az élet hányatatásai, amikor is egy jól működő, jól prosperáló dolgot, amit az emberek többsége is, hiszen vallom, nagyon-nagyon-nagyon szeretett, szerethetőek mind a mai napig, és akkor egy picit háttérbe szorul a anyagi biztonság, a konkurencia harc, és ez egy annyira borzasztó nekem, mindig visszatérő gondolat számomra, pedig hát millió dologról kellene beszélni, főként azok után, hogy már csak 40 percünk maradt hátra, és még alig beszéltünk bármiről. Ott tartottunk, hogy ezek az alapítványok, akiket te magad is, meg sport egyesületeket támogattátok, meg tudomásom szerint jelen pillanatban is, és készülő félben van egy újabb projekt. Most ott tartottunk ugye, hogy egy új dimenzióba léptek, újabb termékeket próbáltok. Hogy fogtok tudni szembeszegülni, szembeállni, megoldani a folytatásban, ha itt valami negatív, további negatív történések lesznek? Hogy fog alakulni? Befolyásolja a dolgaitokat?
2: Mire gondolsz a negatív befolyásról?
1: Hát, hogyha itt, amiről beszéltünk, hogy X cég, vagy nem tudom, kis tudom, nem is érdekel.
2: Amit útba leszünk valakinek?
1: Igen.
2: Nyitottunk külföld fele is, fogunk is nyitni. A másik meg úgy gondolom, hogy akinek a termék fog tetszeni, meg az a minőség, amit kap, mert nem tömegcikket szeretnénk gyártani, azt a réteget fogjuk megcélozni.
1: Mondtad egyébként a webshopot, tehát illetve weboldalt.
2: Weboldalt, igen. Így van, az rövidesen meg fog nyílni, és mindenki eldönti.
1: Az biztos,
2: hogy amit mi fogunk gyártani, az sehol máshol nem fogja tudni megvásárolni.
1: Hát ez kétségtelen, de a webshop az miért lett? Tudom, mondtad, hogy azért, mert 10-et küldenek, abból 5-et visszaküldenek, de hát hogyha, igen, a méret, igen. De én továbbra is kitartom, mert ez a webshop ez mindenre működhető, vagy működőképes lehet, de egy ruha esetében én nem kockáztatni, soha nem vettem se cipőt.
2: A másik ok pedig az, hogy egy webshopnál könnyebben rendelnek, vásárolnak, amit visszakettük, viszont, amit mondtam, nem tömegcikket szeretnénk gyártani. Egy prémium minőséget, prémium terméket, ami leszűkíti annak a körét is, hogy nem annyi ember fogja, vagy tehát nem él az a lehetőség, nem jó, visszaküldöm, ha nem jó, akkor, tehát ez kizárjuk ezt a lehetőséget.
1: Hát eredendően sem a tömeg cuccokat gyártotok, és itt a gondolok, ugye, ami nagyon-nagyon speciális, és ez, amitől, hát én megkockáztatok egy pici bolond mondatot, én megemelném az árakat, mondom a miértjét. Olyan a jóléti társadalom, olyan ismérő van, az, ami olcsó, az nem kell az embereknek. Valamiért van egy olyan réteg, aki csak a nagyon drágát veszi meg. És akkor viszont azt meg kell fizetni. Nem azért legyetek drágák, hogy drágábbak legyetek a konkurenciánál, hanem azért, mert bejön, és akkor ha kell, akkor 12 mm-t bejjebb vartok. Ha most lehet, nyilván nem így lesz, de már nálatok is azért van SXL, meg stb. Vannak alapméretek.
2: Egészen megrendeli... a magyar méreteknél tartasz, ami ugyanúgy eddig is megvolt, hogy egészen a kis mérettől, tehát gyerek mérettől volt ilyen, hogy 10XL-es melegítőt csináltuk.
1: Hogy ne, a birkózók nehet kellett, hogy...
2: Nem konkrétan birkózó, de birkózók nehet előfordul, nem 3-4-5, de 5-6XL-eset bőven nem is egyet csináltunk. Hát szegény varrónők ki voltak, mikor azt a 10XL-eset meg kellett varni, az egy több 260 kilós emberre kellett. De azt is megoldottuk. Tehát, és ugyanabban a dizájnban, mint ami az LS, XLS, ami nem tudott volna máshol megvenni.
1: Volt a múltatokban évekkel ezelőtt, és most tegyük félre a politikát. Csak kíváncsiság, hogy hova jutott. Emlékszem, hogy a Csepel futball pálya, meg a körülötte lévő gazdasági dolgok úgy volt, hogy a futball csapatot te fogod támogatni, stb. Az valahogy eltűnt. Annak mi lett a sorsa? Miért?
2: Hát ez pont, amiről beszéltük, annak volt köszönhető, hogy nem csak az, hogy lett, na, támogattuk is. Tehát például a női fociba Kizoti Csepel TC névén indult a női futballcsapat, a férfi foci csapatot mi öltöztettük, birkózókat mi öltöztettük, a lövészeket mi
1: öltöztettük. Nem emlékszem rá, de majd segítsél kérlek, mert egy alkalommal pályanyitó volt, vagy nem is tudom micsoda, és akkor én oda mentem, és ott zörögtem, zenéltem, meg hangosítottuk a mérkőzést, közvetítettük meg, stb. Az akkor milyen rendezvény volt? Nem emlékszem rá.
2: Hát azt hiszem, az egy pálya.
1: Pályanyitó, vagy pályaalató,
2: vagy ilyesmi. Ugye akkor került a addig nem volt a foci a repertoárban, mint szakosztály, és akkor onnantól lett futball szakosztálya a Csepel TC-nek. Az az igazság, hogy a mai napig nem vagyok tisztában, milyen viszonyok, meg milyen jogi dolgok voltak ott. Csepel TC, Csepel SC, nem oda tartozik, nem ide tartozott. A lényeg az, hogy aki az akkor tartozott a birkózás, egy ebben onnantól kezdve már a futball is oda tartozott, utána a női futball is, és onnan a női futballnál mi szponzorok voltunk, úgyhogy ott úgy is indultak a bajnokságba, hogy kizott ki Csepel TC.
1: Akkor tulajdonképpen, ha jól értelmezem a dolgokat, és már pedig remélem, hogy igen, tehát akkor itt azért egy óriási szerep van, mint ahogy mondtuk, hogy nem politizálunk, mármint rádió nem politizál, akkor ha jól értelmezem, akkor százalékos arányban egy nagyobb hányad van, fontos a kapcsolati tőke.
2: Igen.
1: Tehát itt rendkívül befolyásolt. Ez egyben a világ minden pontján ez így volt. Van egy információm, hozzá van egy kapcsolatom majd, és akkor utána majd produktom. Tehát hiába vagyok én jó, ha nem, nincs meg hozzá kapcsolatom.
2: Ez pontosan.
1: És azzal, hogy a politika életbe lépett sokkal intenzívebben, mint a magánéletben egyébként neki lenne szerepe, nekem van egy fixa ideám, és ezzel nem fogok nagy titkot elárulni, sőt már szerintem beszéltem is erről máskor. Tőled is megkérdezem. A templomba a papnak kisegít. Hogy hívják azt, aki segít?
2: Minisztrást.
1: Köszönöm, te tudtad. Kevesen tudták, vagy hát legalábbis tudták, csak nem, hogy ő a közvetlen.
2: Tudták, csak nem sejtett.
1: Igen, a minisztráns szó az a latinból származtatható, ministre, azaz szolgát jelent. Ebből, tehát ő a papnak a szolgája, ministre, ez a latin, ministráns, úgy fordították tovább. Miniszter, szolga, nem közjogi méltóság, hogy
2: így van.
1: Bántani nem akarom őket, szolgák. Minket kéne, hogy szolgáljanak, téged kéne, hogy szolgáljanak.
2: Hát a miniszternek a jelentése az, hogy a népnek a szolgája, hát ez az egész világban megfordult, tehát itt a szolgák már az emberek lettek, és ők az Atya Úristen.
1: Piros szőnyegen jön le a repülőgépről. Miért? Hát mi tettük a székbe őket.
2: Hát nem akarjuk tudni, én azt mondom.
1: Nem akarok tudni, én csak azt akartam ebből kihozni, hogy annyira belelépett az életünkbe, a politika beszállt, és annyira, ha nem is motivál, sokak, ha sajnos motivál negatívan. Úgyhogy én most mondom a kedves hallgatóknak, ha bár akárki van köztetek, akinek bármilyen sporttevékenysége van, kapcsolatban áll, X vagy Y, legyen az egy Jóskapista megyének, Gipsziakab egyesületének a egyik sportolója, akkor keresétek meg Kizottit a honlapotokon, az www.kizotti.
2: Még nem üzemel, az még nem.
1: De volt.
2: Volt, igen, de azt most újra átalakítás alatt van, és ugye az új termékek még felkerülnek. A Haris köz 3-ban vagyunk, megtalálhatunk
1: hát
2: az üzletünkben.
1: Hát akkor gyakorlatilag menjetek, áldozatok annyi időt rá, hogy oda mentek személyesen, Haris köz 3, de majd a végén...
2: E-mailt lehet nekünk írni, amit leírtam neked, az info@kukac innovaresport.eu.
1: Innovare, jó, akkor ezt most betűzzük, tehát info@kukac, inno, két N-nel, vare, sped, jól mondom?
2: Sport.
1: Sport, bocsánat, úristen.
2: Sport.eu.
1: Pont.eu, oké. De majd a végén még elmondjuk szép lassan, óvatosan, nem azért, hogy buták vagytok, csak azért, hogy nyomatékot adjunk a mondandóknak, hogy egyesével elmondjuk a telefonszámotokat is, ha gondolod, és akkor az emberek feljegyezhetik. Előtte szólunk, hogy vegyetek elő papírt. Lehet majd telefonszámot? Jó, oké, csak azért, hogy a távolság mellett, hogy valaki Kecskemétről jön, vagy Szegedről, akkor és most jelen pillanatban csak kontaktotok, főként a személyes kontakt, akkor meg tudjátok beszélni telefonon, hogy hogyan és mikönt, ha jönnének be hozzátok az üzlet. Érdekes lesz és mulatságos a folytatás. És miután zenés rádió vagyunk, In the Summertime. Egészen lassan lassú volt eredetiben, ezt most felgyorsítjuk az AI jó voltából. Tessék szeretgetni, tessék ráismerni. És ha van kedvetek, akkor dudoljátok, mondtam, testben nem, de lélekben mozduljatok meg. Hétközepe van, és hajrá!

0: infomániások rádiója.
1: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
2: Minden egyes zene után elindul útjára ez a spot bejátszás, hogy a mikrofon mögött igen, én vagyok, és velem szemben pedig a Kizotti kiválósága tulajdonosa, akinek a szavai mögött sokan mondhatják azt, hogy jó, ez egyfajta marketing volt. Igen, nem titkoltan, támogatjuk, ők támogatnak másokat, sportolókat, mi meg megpróbáljuk a rádión támogatni őt abban, hogy vissza és mégis tovább tudjonak lépni. És ez nem véletlen, hiszen a elmondottak alapján, ha bár akárki úgy gondolja, hogy ebből egy vagy kettő szó sem volt igaz, nyugodtan írja meg nekünk, engem felhívhatnak, de még ennél sokkal jobbat tudok mondani jelen pillanatban, aki hallgató, minket hallgat, és ez a témakör érdekli, arról nem beszélve, hogy szeretne vásárolni Kizottitól, mint az imént elmondtuk, hogy nincs jelen pillanatban, azaz átépítésen van a weboldalon még nem tudtok, és későbbiekben sem tudtok rendelni, legfeljebb lesz egy weboldal, ahol megnézhetitek az anyagot, a minőségről és az árról és egyéb minden másról, meg a helyszínen fogtok tudni tájékozódni, ahol ha kell, méretre legyártják. Én most mondom nektek, vegyetek elő papírtollat, vagy a dörzsölős telefont nyissátok ki, ha csak nem azon hallgatjátok a rádiót. Ha nem azon hallgatjátok, akkor vegyetek el a telefont, fogok diktálni nektek egy telefonszámot, vagy várok még egy picit, hogy elővétek papírtollat, ami ugye már eléggé kiment a divatból, mert már ha 15-20 másodpercnél többet pofázik valaki, akkor az már egyáltalán nem jó. Lásd, a TikTok ezért dübörög, Instagram és a többi. Jó, hát remélem elővetetek tollat, papírt, és akkor mondom Kizotti telefonszámát, amin keresztül tudjátok tisztázni, hogy ha éppen mennétek az üzletbe, ami a 5. kerület Haris köz 3-ban van, akkor közvetlen meg tudjátok velük dumálni, hány órakor, egy kicsit késtek, mondjuk 6 óráig van nyitva az üzlet, ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, 2 és 6. Igen, de hát ha vagyunk, mondjuk tétezve valaki negyed hétre érne oda, akkor megoldható.
3: Ha valaki vidékről délelőtt akar jönni, egyeztet,
2: igen. Így van, akkor odaszólsz az alkalmazottan, és azt mondtad, hogy így jártál, ott kell maradnod.
3: Vagy megyek én.
2: Vagy mész, így van. Hát egyébként sokat vagy te is ott, úgyhogy azon kívül, hogy van egy jól prosperáló céged, ami most nem annyira jó, viszont tetted magadat mindig oda, és ez nem egy utolsó szempont, nem az alkalmazottak végezték a feladatokat. Na mindegy, ezt most eresszük el, mert ez már túl fényezés humulat. Tehát mondom a telefonszámot, lassan mondom, nem azért már buták vagytok, csak azért, hogy nyomatékot adjak, és szép lassan mindenki le tudja írni. Tehát 70-es, ugye ideig meg vagyunk, mondom, egyenként 4, azaz 4-es, 0, 1, 6. 6 az idegeimre, még egy 6-os, meg egy 3-os, egyben még egyszer, mert belepofáztam, 4, 0, 1, 6, 6, 6, 3, egybe, 4, 0, 1, 66, 63, és 70-es előhívva. Jó voltam? Mit szólsz?
3: Tökéletes.
2: Na, abszolút. Tökélet. Na, jól van. Itt viszont egy pillanatra megfogom. Ebből a mondatból nem fogok jól kijönni. Muszáj vagyok még egy zenét lejátszani, mert tartozom valakinek ezzel, és utána fogjuk folytatni, mert még időnk van, hála Istennek, de kell egy nagyon fontos feladatot ellátnom, és ehhez adok egy zenét, és ez alatt ellátom a feladatot.

0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát ráadásul mindenki, nem csak én vagyok itt, hanem itt van köreinkben, és egy új vendégünk van, aki hát tulajdonképpen nem is vendég, de aki ismer engem, tudja nagyon jól, hogy addig beszélek, ameddig a levegőm bírja, és most nagy-nagy örömömre szolgál, hogy two in one, kettő az egyben fogok tudni beszélni arról, ami egy az eddigi adásban szerepelt, azaz Kizotti, és hát Pozsonyi Zoli voltából arról beszélgettünk, hogy a sport és a sportszer, az adomány, a jótétlé, élek, és egyéb minden más, hogy tud passzolni. Itt van köreinkben, és nagy-nagy szeretettel fogadom, ami nem igaz, de szeretlek. Hogy hívnak?
2: De büszke vagyok rád ilyenkor.
1: Hogy hívnak téged?
2: Nem tudom.
3: Rossz a látása.
1: Drága aranyfűnöm, itt van velünk a rádió egyik tulajdonosa, Radomszky Viktor, és én most nagyon nagy tisztelettel és nagy szeretettel megkérlek téged, hogy te tolmácsold és vezest fel azt a témakört, amit tulajdonképpen Kizotti Zoli felajánlott néktek, a Vagyok Alapítványnak, és de akkor ezt most ti beszéljétek meg. Azaz Zoli felajánlott számotokra.
2: De hát azt hiszem, hogy már most ki kell, hogy javítsalak, mert hogy most jelen pillanatban nem a rádiónak az egyik tulajdonosaként, illetve főszerkesztőjeként ülök itt, hanem mint a Vagyok Alapítványnak az alapítója.
1: Átadtam a szót, én beszélgessetek, kérlek, mert biztos, hogy a végén úgyis azt fogom mondani, hogy nem hiszem el, hogy nem igaz, hogy beledumálsz.
2: És igazából nem tudom, mennyi időnk van hátra, illetve hogy mennyi időt szántál rám.
1: Van, hagyjátok, 30 perc.
2: Egy levegővel tudok másfél-két órát beszélgetni erről az egész történetről.
1: Nehogy már túlszárnyalj engem, ne engyelvágyad már. Drága aranyfülek.
2: Csak kapkodom a fejemet.
1: Az a helyzet, hogy a szerencséd van, meg nekem is, mert hogy sajnos ezt majd valahogy egyébként, ha már itt vagy, akkor kihasználom az alkalmat egyébként. Zoli, esküszöm, neked normális körülmények között nem lehet vele beszélgetni. Most itt van, kihasználom az alkalmat.
3: Ha mindig vendéget kell hívni, és akkor megyen beszélgetni.
1: Nem, azért, mert nem tudjuk kitenni, egyébként a technikánk már megadatik a kamerák, stb. De
2: ő nem tudja kezelni a technikát, és emiatt van,
1: hogy
2: nem történet.
1: Mindjárt lehúzom.
3: Látom, hogy vannak.
1: De várjál, nálam van a hangerő gomb, vigyel, kikapcsolom a mikrofonodat, várjál. Nem, hogy van az, hogy tudjuk megoldani, hogy majd, ha kitesszük Facebookra a live-ba, akkor utána ne tiltsa le, ha hagyományos X zenét játszunk. Nem lehet megoldani?
2: Nagyon-nagyon egyszerű a történet. Magyar ajkú zenét kell játszani, és azt nem tiltja
1: a magyar nem?
2: Igen.
1: Na, hát látod.
2: Illetve bizonyos országokban letiltja, Magyarországon hallhatóvá válik továbbra is.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Kizottit, és örülök, hogy itt vagy, mert ezt soha nem mondta volna. Nekem most megtudtad. Na jó, beszélgessetek, mert tehát, a téma komoly.
2: Most lesz pénteken 2 hete, hogy volt az Oroszlán Szív című műsor, és ha már sportról és parasportról beszélünk, akkor azt elmondom, hogy az volt a debütálása az élő videónak.
1: Nem vezettem fel a Vagyok Alapítványt, és hogy miről lesz most szó, ezt majd...
2: Hát akkor tényleg kevés lesz a fél óra.
1: De nem.

0: Beszéljétek meg.
1: Sztori a következő. Nekem van egy fiam, és rajta keresztül cseppentem ebbe az egész történetbe, illetve nem egy fiam van, hanem kettő, de az egyik fiam látássérült. És a vakok iskolájában tanult, illetve fog tanulni. Azért mondom így, mert már a 8 osztályt kijárta, illetve már szerzett egy szakmát is, illetve most fog visszamenni másodszakmára a srác. És mellette kerestünk neki valamilyen sportolási lehetőséget, valamilyen kikapcsolódási lehetőséget. És ott az iskolán belül találkoztunk a csörgőlabdával. Ez a angol nyelvén goalball nevezetű játék. Arról szól a történet, hogy van egy röplabda méretű pálya.
2: Én ismerem, megláttam ezt a... Tehát úgy ismerem, hogy tudom, hogy miről van szó.
1: Igazából nem csak neked mondom, hanem úgy általában is, mert sajnos nagyon-nagyon kevesen ismerik a sportot. Tehát itt kezdődik a legnagyobb probléma, hogy ha körbenézünk a magyar médiában, illetve a magyarországi informatív oldalakon, akkor iszonyatosan kevés információt lehet róla találni. Ezáltal nagyon-nagyon sok ember nem tudja, hogy mi ez. Én úgy szoktam lebutítani a történetet idézőjelbe, hogy ez a vakoknak a kézilabdája, és a pályának a két végén van kettő darab 9 méter x 1 méter 30 centi magas kapu. És ebben három játékos védekezik, avagy támad, és az a cél, hogy a másik, az ellenfélnek gólt gurítsunk. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolultnak tűnhet első körben a játéknak a játék szabályai, illetve hát én azt szoktam mondani, hogy elméletben nagyon-nagyon nehéz felfogni, tehát egy eléggé vaskos játékszabály kötet van róla. Ezt azért merem ilyen nyíltan kijelenteni, mert hogy picit előreugorva az időben, én már olyan szinten belefolytam ebbe a játékba, hogy jelen pillanatban elmondhatom magamról, hogy Magyarország 5. játékvezetője vagyok. Tehát rajtam kívül még 4 vannak összesen, akik játékot vezethetnek Magyarországon hivatalosan vizsgával és minden egyébbel együtt. Na de visszatérve az elejére, és amikor a gyerek elkezdett játszani, akkor volt egy csapat, a Drugdabas csapata, akik leigazolták őt, és elkezdett ott versenyszerűen játszani, tehát nem csak hobbiból.
2: Ez bajnokság szinten meg?
1: Bajnokság szinten, illetve magyar kupa szinten. Tehát jelen pillanatban
2: És olimpiai szakág.
1: És olimpiai szinten is. Tehát van belőle Európa bajnokság, világbajnokság, olimpiai, paralimpiai.
2: És ez korosztályokban van? Tehát felnőttben is?
1: Igen. Magyarországon jelen pillanatban úgy néz ki a történet. A tavalyi évet tudom mondani, mert ugye most éppen szünet van, tehát uborka szezonban, 2 szezon közt vagyunk. Tavaly úgy volt, hogy volt egy magyar kupa. Itt a 20 éves korig bezárólag voltak a fiatalok, és végül is ez volt az utánpótlás csapatokat, itt indították el a magyarországi egyesületek. Egészségedre, Zoli. Csak hogyha már ilyen szépen belehallaszod, hogy bontod azt a sört, akkor...
0: Az én mikrofonom ki volt kapcsolva.
2: Nekünk persze nem bont, az csak
1: üdvökök. Nekünk nem ad, irigy.
0: Na jó van, sosem üzem. Hell van, kedves hallgatók, hell van a kezemben.
1: Ne reklámozz őket, mert ők sem támogatnak minket.
0: De már ki volt kapcsolva a mikrofonon, várja, direkt, hogy nehogy... Azok. Ennyire jók a mikrofonjai. Na hajrá, beszéljetek. Jó, várj, bocsánat, azért gyorsan hozzáteszem, azt elfelejtettem mondani, hogy ezek a vakok is gyengén látok, de most már olyan szintre fejlődött és egyre népszerűbb, hála jó Istennek, már az nem, hogy ők gyengén látok, hanem maga a sport létezik, hogy már látók is játszhatnak egy speciális takarószemüveg.
1: Nem azért van a takarószemüveg, hogy a látók is játszhassanak, hanem ez előírás. Tehát ugye vannak teljes mértékben vakok, vannak gyengén látók, illetve vannak látók is, akik játszák. Természetesen a versenyszinten, illetve versenymeccsnél mindenkinek kötelező szem...
2: Védőt.
1: Nem csak a védőt, hanem maga van ez a ragasztó, amivel leszokták ragasztani a gyerekeknek is a szemét, és olyan ragasztóval takarják a szemet, és arra megy rá még a védő,
0: egy maszk.
1: Ami az ornyerget is védi az ütéstől, illetve azt is gátolja, hogy bármilyen látás kialakulhasson a pályán.
0: Lényeg. Bocsánat, hogy beleszólok, nem beléd folytani a szót.
1: Persze tudom.
0: Csak a...
1: ismerlek.
0: Csak a beszélgetésünk abból indult ki annó valamikor személyesen, hogy vagytok ti, illetve ez a Vagyok Alapítvány, és miután így találkoznak a dolgok az ő...
1: Még körülbelül három mondatok kellett volna, és eljutok odáig, hogy hogyan alakult meg a Vagyok Alapítvány, és mi volt a célja.
0: Nyugodtan fikázzunk
1: be. Hogyha nem vágtál volna bele a szavamba. Én ezért mondtam neked, hogy egy levegővel simán tudok másfél órát beszélni.
0: Kedves hallgatók, a főnökségre való tekintetem nem apostrofálom ezt a mondatot. Majd megbeszéljük adás után.
1: Így van. Kedves hallgatók, lehetséges, hogy Zolinak ez volt az utolsó adás a rádióban. Attól függően, hogy mit akar velem majd megbeszélni az adás után.
0: A cuccot viszem magammal.
2: Ez kétértű volt.
1: Ami a nadrágodban van cucc, azt viheted magaddal, így van. Na de, visszatérve a csörgőlabdához és egy picit visszakomolyodva a dologhoz, akkor én elkezdtem járni a sráccal, a fiammal edzésekre, stb. Stb. És rádöbbentem, hogy milyen szinten kevés az a támogatás, amit központilag akár az egyesületektől, akár a szövetségtől kapnak. Ugyanis a kézilabda szövetséghez tartozik annak egy paraszakosztálya a csörgőlabda. És hát elkezdtünk beszélgetni baráti körbe, hogy lehetne, mint lehetne, és egyik ismerősömnek volt egy alapítványa, amit már jó ideje ő nem használt, illetve nem foglalkozott vele, és ezt megkaptuk. Úgymond átpapíroztuk magunkra, átformáltuk a mi kis nézetünkre, és így alakult meg a Vagyok Alapítvány, ami, hogy miért lett Vagyok, hát azért, mert ott mondhatja bármelyik sportoló, vagy bármelyik látássérült, hogy én vagyok a legfontosabb, vagy akár mondhatjuk egy mozaik szónak is, hogy vakok és gyengénlátók országos közösségének a rövidítése. Tehát ebben még nem sikerült megegyezni, hogy honnan jutottunk el odáig, hogy Vagyok Alapítvány lett a neve, de ez lett a neve, és első körben azt tűztük zászlónkra, hogy támogassuk és segítsük azokat a látássérült fiatalokat, felnőtteket, akik valamilyen sporttal foglalkoznak, első körben a csörgőlabdával, aztán természetesen a többi paralimpiai, illetve parasporttal, ami még van Magyarországon, mert rengeteg van.
2: Egyet még, az, még nem beszéltünk, van nekem is egy alapítvány, amit alapítottam, de a Magyar Sportolókat Segítő Alapítvány, ami hasonló célkitűzéssel alapítottam 2020-ban, hogy sérülésből nem visszatudni térő sportolókat segítsünk, nehéz helyzetben lévő sportegyesületeket segítsünk, sportruházattal, táborokkal, tehát az alapítványon kis sportruházattal, táborral támogatott csapatokat, egyesületeket.
0: Nem voltál itt, majd neked is mondom, meg egy hallgatóknak is mondtam, keresetek rá Google-ban, Velem, az a falu neve, Velem.
1: És azon, ismerem.
0: De nem jártál ott, jártál már ott?
1: Sajnos még nem voltam ott, de van egy nagyon kedves barátom, aki ott lakik.
0: Igen, hát akkor ez neked egy legyen bakancs listás, van megéri.
2: Van egy faluja?
1: Igen.
2: Csak nem Tamásnak hívják.
1: Nem tudom, hogy a párját hogyan hívják, megmondom őszintén, én Mónikát ismerem.
2: Nincs párja.
0: Nincs párja.
1: Akkor nem ugyanarról beszélünk.
0: Kedves hallgatóink, privát
2: beszélgetünk. Már idős ember is a párja, már nem élsen.
1: Nem, ők hát ilyen nagyjából velem korabeliek.
0: Mert
1: és
0: velem.
1: Pár éve költöztek oda. Jó. A Szászhalombattáról, ahol én lakom. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, ez majd
0: azt
1: mikrofonon
0: akartam,
1: kívül.
0: Azt akartam ebből a Velemből kihozni, hogy érdemes azt megnézni, hogy ott milyen körülmények vannak, és ugye, ha mit mondta Zoli is, hogy támogatott, te nem voltál itt a beszélgetés során, hogy a Zoli és a Kizoti manufaktúra brutális pénzeket, és úgy, hogy én legalábbis tudomásom szerint úgy van, hogyha valaki valamilyen adományt ad X-nek, Y-nak, akkor normális keretek mellett, igaz, nem igaz, leírhatják az adóból. Ő minden egyes adományt adott. Így zsebből nincs ízé, számla, nem kéri, nem tudja leírni.
2: Nekünk az elkészítésről volt számla, csak amikor hát, kiadtuk, max. egy papírt kaptuk, hogy átvettük.
1: Ez érdekes, mert mi első perctől kezdve úgy csináljuk, tehát voltak már támogatóink, hála a magasságos Jóistennek, meg az ismeretségi körnek, hogy minden egyes adományról adománylevelet állítunk ki, ami alapján igazolható, hát, hogy ez akár pénzösszeg, akár értékben mi értéket képvisel, amit utána a cégbe tud rakni a könyvelésébe.
2: Hát az alapítvány, mondjuk most egy cégről beszéltünk, az alapítványokra szintén így van, ugye, hogy van.
0: Jó, ezek szakmai kérdések. Én azt akartam, hogy azért is hívtunk be ide, mert nem titkoltan a Kizotti manufaktúra, amennyire dübörög most is, hála Istenre, de mégsem olyan bizonyos dolgokkal, mert vannak problémák, a konkurencia betámadta, ezt most teresszük el, ezt mi már kitárgyaltuk a rádióban, ennyit tudsz pluszba, és hát nem titkoltan, ezért segítünk mi a rádió neki, ő pedig nem nekem, sajnos, hanem nektek, de hála jó Istennek van hova értelmes és jó használatos felajánlása, tisztelendő becsönd, és erre fog ő mondani, amit mindjárt megmondjátok. Mi meg felajánljuk neki, hogy promotáljuk ennek fejében, majd ezt megbeszéljük.
1: Tehát ő már mondja, hogy mit...
2: Hogy mi
1: mit tudunk megbeszélni, ezt ő elmondta, tehát akkor köszönjük szépen, Zoltán, hogy itt voltál.
2: Már igen is a számlát
1: nézve. Igazán kellemes volt veled beszélgetni. Igen, ezért szeretek Zolival beszélgetni, mert az embernek elmondja, hogy ő miről beszéljen, illetve hogy hogyan forgassa.
0: Bocsánat, van még 4 perced, vagy 5? Van még?
1: Természetesen, okay. Akár 10 is.
0: Hát akkor rendben van.
2: Velünk folytatta a szót.
1: Szokása.
0: Hát csak azért, hogy egy picit oldjuk a feszültséget, country zene, de hogy mi szól benne, meg fogtok lepődni.

0: zene és infomániások rádiója.
1: És nem akarja, és nem akarja abba.
0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: És nem csak én vagyok itt, hanem itt van velem szembe Pozsonyi Zoli, a Kizoti Manufaktúra tulajdonosa, alapítója, valamint rádiónk egyik alapítója, ő mellette Radonszky, milyen Viktor, bocsánat, Radonszky Viktor, szervusz, jó reggel. Legalább fülém, egy egészen komoly témát boncolgatunk, és így a vége fele lassancskán befejezjön a műsort, lejár a műsoridőnk, ezért egy kicsit vidámabb pillanatokat próbáltunk zenében.
3: Most fogom belefolytani a szót, ugyanis amikor elkezdődött a zene, azt mondta, hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget, ami nem is volt. Aztán igen, most visszajövünk, és komolyra akarja venni a figurát, úgyhogy 15 most... év után még mindig nem tudja, hogy hívnak.
2: Volt feszültség.
4: És feszültséget csinál.
3: És bemutat megint csak, mint a rádiónak a tulajdonosát és alapítóját, pedig most nem azért vagyok itt.
2: Nem baj, de komoly témákat boncolgattunk, azért mondtam a zene, az egy oldás volt. Na, visszadom a fiúk, azt volt, hajrá!
3: Nos, én úgy gondolom, hogy magáról a sportról, illetve magáról az alapítványnak az elindításáról én úgy nagyjából megpróbáltam összefoglalni pár mondatban, bár Zoli nagyon kevés időt hagyott rá, hogy ki tudjak bontakozni ezzel kapcsolatban.
2: Nehogy már túlszárnyai, hagyd el
4: már. Amit én szeretnék felajánlani a Kizoti Sportfelek nevében, amiben a fiad is játszik, megbeszéltük a háttérből, hogy hány főről és hogy milyen termékekről van szó, akkor mi felajánlanánk, hogy egy sportszerszettet elkészítünk a számotokra, ami megveszik, hogy mi kerüljön rá, milyen felirat, milyen számok.
3: Hálásan köszönjük.
4: A szabvány, és akkor
3: természetesen mindenképpen minden információt megadok hozzá, hogy mik a szabályai, hogy hogyan kell kinézni a dolognak. Nagyon-nagyon köszönjük.
2: Ez a mai adás jól végződött.
3: Én nagyon szeretném, hogyha természetesen ti is rákerülnétek, hogy ezt tőletek kapta a csapat, illetve tudna titeket is hirdetni.
2: Addigra elkészül a weboldal, mert most még nincs.
3: Illetve fel tudjuk azt ajánlani, hogy az alapítvány a weboldalán már most kint vannak azok a cégek, akik valamilyen formában támogatták az alapítványt eddig, és oda is természetesen egy bannert ki szeretnénk rakni. Illetve ha már még mindig az alapítványnál maradok, van egy nagy álmunk, ha az megvalósul, akkor nekünk szeretnénk hamarosan létrehozni egy saját edzőtermet, aminek lesz
2: ami majdnem
3: összejött, így van, csak sajnos a pénzösszegekkel volt probléma, na mindegy, ebben most nem menjünk bele, lényeg az, hogy ott lesz egy ilyen akik minket támogattak fal, és ezen a falon is szeretnénk majd hirdetni, hogy ti támogattatok. Köszönjük bennünket szépen. Plusz mindezek mellett a rádióban szeretnénk nektek felajánlani egy reklámspotot, amit elkészítünk azzal a szöveggel, illetve azzal a hangzásvilággal, azzal a tematikával, ahogyan ti nektek ez megfelelő, illetve ami nektek passzol a céghez.
2: Örülök, hogy mind a ketten jól érzitek magatokat, Helt iszunk a jövőben is.
3: És hát természetesen, hogyha
4: elkészül... Valami ügynöke vagy a Helnek, vagy...
3: És ha elkészül a weblapotok, akkor természetesen ugyanúgy banner elhelyezési lehetőséget ajánlunk fel a rádiónak a weblapján is, illetve a híroldalán is.
2: Köszönjük szépen.
3: Úgyhogy mi ezt tudjuk viszont nyújtani ezért a támogatásért, és még egyszer köszönjük szépen, és nagyon hálásak vagyunk.
2: Azért tegyük hozzá gyorsan a hallgatóknak, hogy ez egy szimpla baráti beszélgetésből indult, mint általában mindig az információ az első, utána jön a kapcsolat, ez most így volt. Mi informálottunk egymásra már régóta Zolival, a Kizotival, aztán jött a kapcsolat, itt megvan, és akkor majd jön a produktum, ez itt tök jó, pro kontra.
3: Tehát most nagyon szépen elmondta, hogy neki köszönhetjük azt, hogy ő ezt
4: ne, jó alá hozta.
2: De olyan gyögyegér vagy, de
3: miért? De ezt nem bírtam kihagyni.
4: De ezt nem bírtam kihagyni,
3: Zoli. Tudod,
2: semmi figyelj,
3: tudom nagyon jól, hogy nem erről szólt a mutatvány, de tudod nagyon jól, hogy én meg nem bírom ki, hogyha 5 percig nem savazhatlak.
2: Kedves hallgatók, mondom, most kikapcsolom a mikrofonját, ne tudjon beszélni, kikapcsoltam. Tehát a troll Zoli én vagyok. Te csak Radonszky Viktor.
4: De most például... fogsz kapni Kizotti poharat, hogy tudjál, miből inni, jó?
2: Na jó van.
3: Például az előbb odajött hozzám, és mondtam neki, volt a kezembe egy vágókorong, hogy ezt fog már meg, egy picit fordítsd, egy picit, így jó lesz. Azt mondja, mert most miért tartom? Mondom, mert te leszel a troll tartó.
2: Jó van, drága kedves hallgatók, az a helyzet, hogy el kell, hogy búcsúzunk egymást, tőletek is elbúcsúzom. Nagyon nagy tisztelettel, köszönettel, hogy itt voltatok mindketten. A mai adásnak a fénypotyára föltették, illetve az íjre feltették a pontot. Köszönöm szépen Kizottinak. Még gyorsan elmondom még egyszer a telefonszámot.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Igen, 70-es 401-6663, valamint az 5. kerület Harisköz 3. Itt találjátok meg az üzletet. Zoli, tényleg remélem jól érezted magadat, és van még azt gondolom témakörünk, valamikor legközelebb szívesen látunk, még egy újabb beszélgetésre ráérsz, akkor jobb zenéket is fog tudni nyújtani neked, bár ez nem biztos, de maradunk a réginél, a bevált dalomoknál, már mint hogy ez egy zenés rádió.
3: Nem is hallottam még tőle jó zenét, úgyhogy nem tudom, miről beszél.
2: Drágaim,
4: azért írt le a rendszer állandóan.
2: Hétfőn és csütörtökön 6-8, igen.
4: Ez megy fegyelmi, nem tudod a munkabeosztásodat.
2: Nem, így van. Menjetek fel a Facebookra.
3: Se baj, majd levonjuk a fizetéséből.
2: Az, ami nulla. Rádiónk Facebook oldala, ott néha névvel menjetek föl, néha napján látjátok, hogy ki, mikor, milyen tematikus adást ad. Ha Crazy Hours ilyet láttok, akkor én ott leszek, Troll Zoli. Ezt most nem tudom, csütörtökön leadjuk este ezt most, vagy hétfőn? Mi a...
3: Ma van csütörtök.
2: Ma mi van ma? Akkor hétfőn fogjuk leadni.
3: Szerintem hétfőn fogjuk. Ma szerda van?
2: Na, ennyit a rádiónkról.
3: Oké, rendben.
2: Várj, hány óra van, azt most nem mondjuk meg. Jó. Kedves hallgatók,
3: köszönjük. Maradjunk annyi, hogy akkor csütörtökön 6-tól 8-ig ez lenne.
2: Holnap 6-tól 8-ig.
3: Ha és amennyiben Zolinak lesz rá ideje, hogy megcsinálja hozzá a flyert, illetve a beharangozót.
2: Na jó, akkor erről ennyi. Na jó, drága én, miután mindenki szereti a jó zenét, és azt mondta Viktor, hogy nem szereti, még nem mondott jó zenét. Egy nagyon jó zenével fogunk búcsúzni. Egy igazi bújújjal. Na mondd, hogy milyen ez. Na most szólhatsz.
3: Ez nagyon jó. Már csak azért is jövő hétvégén erről fog szólni, erről a stílusról.
2: Tudom, de akkor ugye egy kis promot kapjál. Jó, csak a Zolinak mondom, hogyha van időt, kedved jövő héten, sajnos én nem tudok elmenni, mert én Pócsmegyeren leszek.
3: Hála Istennek!
2: Jó. A helyzet irány, surány, kétnapos fesztivál, a jobbofáskodok, míg a Viktor pedig le lesz a Brandon Beach-en.
3: Így van, Dunavarsányban lesz az amerikai autós találkozó, igen, és verseny.
2: Látod, hogy én szeretlek, mert nem véletlenül raktam be ezt.

0: Hát kedves hallgatók, akkor még egyszer, és akkor véglegesen elbúcsúzunk. Zolikám, köszönjük még egyszer, egy utolsó
1: köszönöm
0: szó.
1: Szépen,
0: az utolsó szó, Jogán, még mondhatsz bármit. Jó, örök,
1: köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
0: Örülünk, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenki.
0: Te is mondhatsz, akarsz valamit. Várjál, kikapcsolom a mikrofon, na most mondjad. Na mondjad.
2: Jó, jövő majd én visszakapcsolom saját magamnak.
0: Jövő hét Brandon Beach neked.
2: Így van.
0: Meg de, mindenkinek.
2: De én a Kizott, én a Vagyok Alapítvány, én a Turzoli, és köszönjük, hogy itt voltál.
0: Szavaztok!

0: meghalok, vár-e a fejed?
1: Strádarádió, most és mindörökké.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcostársak, a testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama.

0: Que si c'est bon.
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

ablakot nyit, és amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a fiatal konzerv

0: még nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: que si c'est Ben!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekes, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak-e, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Jó is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó, jó, jó.
0: Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.
1: Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Ogáhnu porady. Čo si? Tartanád a frontot, addig állal meg ilyesmivel, vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérül a tisztelt közönséget.

0: látdobbán nem kell, mert tudják a nép is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek!
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöldbundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból,

most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg úgy szégyelnek.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az Intim Tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az Intim Tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van?

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, tejen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szívet, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz? 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapu. És szilajló és vörös felhő, tárciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arra terül, súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Zippel! APCC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András Vádár! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatás, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigány kereket, ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigány kerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csal szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza.

0: Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... Ah, fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

még lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább 2012, vagy 2018, vagy 2023.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.